0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejtelésével

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az ír miniszterelnököt fogadta a magyar kormányfő. Medvét láttak Pásztó közelében. A nyár első hétvégén visszatérhet a napos idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Michel Martin ír miniszterelnököt fogadta tegnap Budapesten Magyar Péter. A tárgyalások középpontjában a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség állt. A magyar kormányfő azt mondta, hazánk támogatja az ír elnökség fő célkitűzéseit, köztük az Európai Unió versenyképességének erősítését. Az ír miniszterelnök pedig arról beszélt, Írország segíteni kívánja Magyarország reform törekvéseit. Felidézte azt is, hogy a két ország idén ünnepli diplomáciai kapcsolatainak 50. évfordulóját. Figyeljünk a hűtőpultoknál, egyre több helyen jelenik meg az A2-es jelölésű tej. Ezt sokan összetéveszthetik a laktózmentes változattal. Fontos tudni, hogy a laktózmentes jelölés a tejcukorra, míg az A2 a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékű is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazó, illetve gyártó kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
1: Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. A megmérettetésre több száz település nevezett, a legtöbb Veszprém, Borsodabaújzemplén és Pest vármegyéből. A legnépszerűbb kategória az év főtere és a virágzó közösség volt. A díjazottak a novemberi gálán vehetik át az elismeréseket. Medve bóklászik a Nógrád vármegyei Pásztó környékén. Az állatot szerdán egy vadkamera rögzítette egy erdős cserjés részen. Pár száz méternyire onnan lakott terület is van. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság szakemberei szerint kisebb termetű fiatal kóborló medvéről lehet szó. Idehaza nemrég az Akteleki Nemzeti Parkban két helyen is láttak barna medvét. Néha még vastagabb felhők terpeszkedhetnek az égen, máskor inkább a napsütés lesz jellemző, záporokra csak kevés helyen kell készülni. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, Budapesten 26 fok valószínű. Holnap is lesznek felhősebb tájak, a déli és keleti részeken záporok, zivatarok is jöhetnek, de nyugat felől csökken a felhőzet és ott már sokat süthet a nap. Hajnalban 10-16, nappal 23-28 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Új biológiai kockázatkezelési rendszer. Segítség a szülésre készülőknek. A két keréken közlekedőkre figyelnek a zalai rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 5-e van, péntek. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán. Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták hazánk első vírustörzsbankját, mondta el rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
3: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak. Stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
2: Júniusban is folytatódnak a szülésre felkészítő foglalkozások az Alavár megyei Szent Rafael Kórház szervezésében. Az ingyenes programokra a várandóság 28. hetét betöltött kismamákat és párjukat várják a zalaegerszegi járási egészségfejlesztési irodába. A 4 alkalomból álló felkészítés során a résztvevők egyebek mellett a várandóság alatti cukorbetegségről, a megfelelő táplálkozásról, a szülés megindulásának jeleiről, valamint a vajúdás és a fájdalomcsillapítás lehetőségeiről kaphatnak tájékoztatást. A szakemberek a szülőszobai történéseket, az édesapák szerepét, valamint a szülés utáni időszak legfontosabb tudnivalóit is ismertetik. A foglalkozásokon szó esik az anyatejes táplálásról, az újszülött gondozásáról és az úgynevezett aranyóra jelentőségéről is. Számolt be az egerszegi hírek.hu. Zajlik az újabb roadpole akció. A héten a kétkerekű járművek kerültek fókuszba a megye útjain. A Nemzetközi Közlekedésbiztonsági Akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a zalai rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség, egy figyelmetlen manőver vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. Figyeljünk a hűtőpultoknál! Megjelent az A2-es jelölésű egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Magyarázta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más terméknél is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazók, illetve gyártók, kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
2: Több mint 100 diák lépett színpadra a zalaegerszegi Liszt Ferenc általános iskola hagyományos modern tánc évadzáró bemutatóján. A tanulók összesen 27 koreográfiával készültek, amelyeknek a mesék, filmek és sorozatok világa adta a témáját. A közönség az évközbeni munkák mellett olyan produkciókat is láthatott, amelyek országos és nemzetközi versenyeken értek el sikereket. Az iskola modern táncosai az idei tanévben több diákolimpiai és országos bajnoki eredménnyel is gazdagították az intézmény hírnevét. Írja az AOL. 13 év után ismét játszóteret avattak Várvölgyön. A településen befejeződött a játszótér felújítása, amelynek eredményeként modern és biztonságos közösségi tér várja a gyerekeket. A több mint 9 millió forintos fejlesztés a versenyképes járások program támogatásával valósult meg. A korábbi játszótér helyén új játékokat és korszerű környezetet alakítottak ki, amelyet a gyerekek az átadást követően azonnal birtokba is vettek. A település vezetése szerint a beruházás nem csak a gyermekek kikapcsolódását szolgálja, hanem a családok számára is fontos találkozóhelyé válhat, írja az AOL. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben másutt is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
5: Az afrikai sertéspest is elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagy sűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznóállomány csökkentése érdekében.
2: Újabb zalaegerszegi közterületeken mutattak ki aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot. A legfrissebb laboreredmények szerint több parkoló és útpatka érintett, ugyanakkor 10 vizsgált helyszínen nem találtak szennyeződést. A város több érintett területet már lezárt, a veszélyes anyag eltávolítása pedig a tervek szerint a napokban megkezdődik. Balajt Zoltán polgármester közölte, az önkormányzat műszaki terveket készít a helyreállításra, amely várhatóan 100 milliós nagyságrendű költséget jelent majd. Az országosan több mint 250 települést érintő ügyben a kormány munkacsoportot hozott létre, és vizsgálják az osztrák bányák felelősségét is. Olvasható a Zalavár megyei hírportálon. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombérozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is, mondta rádiónknak Csizmadi a Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
6: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében 2 újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű, büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, biztosított ellátást, az étkeztetés módját.
2: Bejelentették az idei Örvényes Völgy Fesztivál részletes programját. A június végén Zalacsány mellett megrendezett eseményen nemzetközi sztárfellépők és népszerű hazai előadók is színpadra lépnek. A fellépők között lesz többek között Nick West, amerikai basszusgitáros énekes, Kevin Davey White, brit zenész, valamint a Queen Sensation produkció is. A szervezők szerint a fesztivál különlegessége továbbra is a családias hangulat és a természeti környezet. A koncertek mellett irodalomterápiás workshop, bábszínház, túra, jóga, hangtálfürdő és egészségtudatos program is várja a látogatókat. Az Örvényes Völgy Fesztivált június 26-a és 28-a között rendezik meg Zalacsány közelében. Olvasható az AOL-on. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Egyre inkább koranyárias időjárás körvonalazódik térségünkben. A nappali hőmérséklet többnyire 24 és 28 fok között alakulhat, a hétvége felé pedig ennél melegebb időszakok sem kizártak. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal. A napsütés várhatóan sokszor meghatározó szerepet kap, így egyre több helyen érezhetjük majd a nyár közelettét.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Hello, jó reggelt kívánok, június 5-én, pénteken, 6 óra után 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Fatima napja van, névnapi, szülinapi köszöntő pedig ma reggel is jöhet. 0620 55 55 155. Hey mama, a Black Eyed Peas slágere biztosan szól ebben a fél órában. És még mindig nem találta, pedig nagyon régóta keresi a lányt a VIP. Az óra a Yolanda Bikullal és a Vino Speak Americanoval indul.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 156. napján, június 5-én, pénteken, a Környezetvédelmi Világnapon. Durva dolog, de amióta megszülettem, megduplázódott a föld lakossága. Régen sokkal kevesebb ember használt egymaga egy autót, eleve kevesebb volt az autó,

autó, mert kevesebb volt az ember, mert kevesebb volt az út. Nem biztos, hogy a bolygónk ilyen népességre lett konfigurálva a bolygó konfigurátorban. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mindenki tegyen valamit a saját környezetében. Azért, hogy ne egy szemétkupacra hasonlító bolygón éljünk. Felfoghatatlan az ablakon kidobott mekis zacskó az útszélén, és szerencsére, amióta szelektíven gyűjtjük és pénzbe is kerül a PET palack, azóta sokkal kevesebb van belőle a természetben, de azért akad még így is, sajnos. Ó, anyám, ne fogja tovább senki a fejét, vége a prédikációnak, jön a Hey Mama, a Black Eyed Peas-től a Best-en. Hey mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast masters blasting up the jungle.

0: Ezt a fennem a legjobb zenék a tegnap előttihez hasonlóan újabb hidegfronthoz nyugat felől záporokat, zivatarokat, a hétvégére viszont megszűnik a csapadék, és kellemes nyári idő lesz, ha minden igaz, reméljük. Bízunk benne. I Need to Know címmel pedig Mark Anthony dala folytatja hamarosan a péntek reggelt, itt a Besten.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Felmérték a vadállományt. Folytatódik az aszbesztügy Zalában. A fiatalokra fókuszál a göcsei dombírozó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 5-e van, péntek. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben máshogy is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
2: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagy sűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznóállomány csökkentése érdekében.
1: Újabb zalaegerszegi közterületeken mutattak ki aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot. A legfrissebb laboreredmények szerint több parkoló és útpatka érintett, ugyanakkor 10 vizsgált helyszínen nem találtak szennyeződést. A város több érintett területet már lezárt. A veszélyes anyag eltávolítása pedig a tervek szerint a napokban megkezdődik. Balajt Zoltán polgármester közölte, az önkormányzat műszaki terveket készít a helyreállításra, amely várhatóan 100 milliós nagyságrendű költséget jelent majd. Az országosan több mint 250 települést érintő ügyben a kormány munkacsoportot hozott létre, és vizsgálják az osztrák bányák felelősségét is. Olvasható a Zalavár megyei hírportálon. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. göcsei dombírozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. Egyre inkább koranyárias időjárás körvonalazódik térségünkben. A nappali hőmérséklet többnyire 24 és 28 fok között alakulhat, a hétvége felé pedig ennél melegebb időszakok sem kizártak. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal. A napsütés várhatóan sokszor meghatározó szerepet kap, így egyre több helyen érezhetjük majd a nyár közelettét.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt több lesz a felhő az égen, egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Most 11-17 fok van, 19 és 29 fokot mutathatnak ma a hőmérők. A hétvége egy fokkal szárazabbnak és melegebbnek ígérkezik. 23-28, vasárnap 24-30 fok, sok napsütés, némi gomoly felhővel, és továbbra is lehet, de ahogy mondtam, egyre kisebb eséllyel futózápor, zivatar. Sugar Babes, Hall in the Head, ez a következő a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A kacsaszósz dalára akár kacsatáncot is járhatunk majd hét után.
2: Barbra Streisand.
1: Jön a Dark Souls és a Barbra Streisand, és többek között a New Level Empire is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Figyeljünk a hűtőpultoknál. Évvégi gála a Liszt iskolában. Játszóteret avattak Bárvölgyön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 5-e van, péntek. Figyeljünk a hűtőpultoknál. Megjelent az A2-es jelölésű egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Magyarázta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékét is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazók, illetve gyártó kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékelés számára is.
1: Több mint 100 diák lépett színpadra a zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános Iskola hagyományos modern tánc évadzáró bemutatóján. A tanulók összesen 27 koreográfiával készültek, amelyeknek a mesék, filmek és sorozatok világa adta a témáját. A közönség az évközbeni munkák mellett olyan produkciókat is láthatott, amelyek országos és nemzetközi versenyeken értek el sikereket. Az iskola modern táncosai az idei tanévben több diákolimpiai és országos bajnoki eredménnyel is gazdagították az intézmény hírnevét. Írja az AOL. 13 év után ismét játszóteret avattak Várvölgyön. A településen befejeződött a játszótér felújítása, amelynek eredményeként modern és biztonságos közösségi tér várja a gyerekeket. A több mint 9 millió forintos fejlesztés a versenyképes járások program támogatásával valósult meg. A korábbi játszótér helyén új játékokat és korszerű környezetet alakítottak ki, amelyet a gyerekek az átadást követően azonnal birtokba is vettek. A település vezetése szerint a beruházás nem csak a gyermekek kikapcsolódását szolgálja, hanem a családok számára is fontos találkozóhelyé válhat, írja az AOL. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Egyre melegebb időjárás valószínű térségünkben. Az előrejelzések szerint a következő időszakban a nappali felmelegedés fokozatosan erősödhet, és több helyen megközelítheti vagy meghaladhatja a 25 fokot. A hőmérséklet a sok éves júniusi átlag fölé emelkedhet, miközben az éjszakák továbbra is kellemesen hűvösek maradnak. A napsütéses órák száma várhatóan magas lesz, ami kedvez a szabadtéri programoknak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, az év 156. napja, június 5-e van, péntek, Fatima, Fatime, őket lehet ma köszönteni. Sok boldogságot, kedves ünnepeltek, akár a most induló Janet Jackson dallal, vagy hamarosan az Aerosmith slágerével Amazing, és szól majd a Black Machine klasszikusa is, How G, címmel itt a Besten.
0: Best

Edit. 4, 3, 2, 1.

Árcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Június 5-én pénteken, azon a napon, amelyen 99 éve a magyar származású amerikai színész úszó Johnny Weissmuller két világcsúcsot állított be egy versenyen gyorsúszásban, illetve ma van Szent Bonifác, a sörfőzők és szabók védőszentjének ünnepe is. A sörfőzők után pedig továbbra is maradunk a főzésnél, bár most kacsaszósz készül, a Duck Sauce jön a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Barbra Streisand.

Best FM a legjobb zenéjék nyugat, észak-nyugat felől újabb hideg fronthoz. Záporokat, zivatarokat, de a hétvégére javul az idő, melegebb, szárazabb időben pihenhetünk. Részletek a hírek végén, fél nyolc után pedig a Black Ketek jön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Új biológiai kockázatkezelési rendszer. Segítség a szülésre készülőknek. A két keréken közlekedőkre figyelnek a zalai rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 5-e van, péntek. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán. Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták hazánk első vírus törzsbankját, mondta el rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
2: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak. Stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
1: Júniusban is folytatódnak a szülésre felkészítő foglalkozások az Alavár megyei Szent Rafael Kórház szervezésében. Az ingyenes programokra a várandóság 28. hetét betöltött kismamákat és párjukat várják a zalaegerszegi járási egészségfejlesztési irodába. A 4 alkalomból álló felkészítés során a résztvevők egyebek mellett a várandóság alatti cukorbetegségről, a megfelelő táplálkozásról, a szülés megindulásának jeleiről, valamint a vajúdás és a fájdalomcsillapítás lehetőségeiről kaphatnak tájékoztatást. A szakemberek a szülőszobai történéseket, az édesapák szerepét, valamint a szülés utáni időszak legfontosabb tudnivalóit is ismertetik. A foglalkozásokon szó esik az anyatejes táplálásról, az újszülött gondozásáról és az úgynevezett aranyóra jelentőségéről is. Számolt be az egerszegi hírek.hu. Zajlik az újabb roadpoll akció. A héten a kétkerekű járművek kerültek fókuszba a megye útjain. A Nemzetközi Közlekedésbiztonsági Akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a zalai rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség, egy figyelmetlen manőver vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. Egyre inkább koranyárias időjárás körvonalazódik térségünkben. A nappali hőmérséklet többnyire 24 és 28 fok között alakulhat, a hétvége felé pedig ennél melegebb időszakok sem kizártak. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal. A napsütés várhatóan sokszor meghatározó szerepet kap, így egyre több helyen érezhetjük majd a nyár közelettét.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 5-én pénteken, Fatima napja van. Nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. Ma van Szent Bonifác, a sörfőzők és a szabók védő szentjének ünnepe, hiszen mi lenne velünk ruha és sör nélkül. 74 éve a mai napon született Angliában Nico McBrien, angol zenész, az Iron Maiden dobosa. Ma 55 éves Mark Wahlberg, amerikai színész, hát számunkra relevánsabb Marky Markként. 70 éve ezen a napon született Kenny G, amerikai jazz szaxofonos. És 126 éve a mai napon Budapesten megszületett Gábor Dénes, Nobel-díjas villamosmérnök, a holográfia feltalálója. Sok boldogságot kívánok még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az utakon érezhetően péntek van, azért sajnos most is van baleset. M0 Megyeri híd felé, az M2-es csomópont előtt baleset, nagyjából 2 kilométeres ott a torlódás. Jó utat óvatosan, mi tartunk most egy rövid szünetet a zenefolyamban. 8 után pedig olyan csemeggékkel készülök, mint a Moloko The Time Is Now című dala. És itt lesz Geszti Péter, Péter Fiborival. Hívható SMS Viber számú 0620 55 55 155. Ha dugó, baleset van, várom az infót. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Felmérték a vadállományt. Folytatódik az azbesztügy Zalában. A fiatalokra fókuszál a göcsei dombírozó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 5-e van, péntek. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben máshogy is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
2: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagy sűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznóállomány csökkentése érdekében.
1: Újabb zalaegerszegi közterületeken mutatta ki azbesztel szennyezett kőzúzalékot. A legfrissebb laboreredmények szerint több parkoló és útpatka érintett, ugyanakkor 10 vizsgált helyszínen nem találtak szennyeződést. A város több érintett területet már lezárt. A veszélyes anyag eltávolítása pedig a tervek szerint a napokban megkezdődik. Balajt Zoltán polgármester közölte, az önkormányzat műszaki terveket készít a helyreállításra, amely várhatóan 100 milliós nagyságrendű költséget jelent majd. Az országosan több mint 250 települést érintő ügyben a kormány munkacsoportot hozott létre, és vizsgálják az osztrák bányák felelősségét is. Olvasható a Zalavár megyei hírportálon. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. göcsei dombírozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. Egyre inkább koranyárias időjárás körvonalazódik térségünkben. A nappali hőmérséklet többnyire 24 és 28 fok között alakulhat, a hétvége felé pedig ennél melegebb időszakok sem kizártak. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal. A napsütés várhatóan sokszor meghatározó szerepet kap, így egyre több helyen érezhetjük majd a nyár közelettét.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Többek között Blue Cantrelltől és Sean Paultól, akik Dr. Dre alapjára énekelnek és rappelnek, és ha már rap, hozom Coolio Too Hot című dalát is, az óra Vanessa Amorózival indul, 5 perc elmúlt 8, jó reggelt, kitartást a hét utolsó munkanapjához, péntek van, június 5-e, Fatima napja, sok boldogságot, kedves ünnepeltek, Max M. Levente vagyok.
0: Best

a legjobb zenék. Június 5-e van, Kisszombat, egyébként péntek már, mint a közlekedés szempontjából mondom, hogy Kisszombat. Ilyenkor, mintha minden harmadik, negyedik ember otthon maradna, vagy legalábbis minden harmadik, negyedik gyerek nem menne suliba, kevesebb az autó az utakon. Ettől függetlenül történt egy baleset az M0-áson, a Megyeri híd felé, az M2-es csomópont előtt, 2-3 kilométeres a dugó. Jó utat óvatosan, ha van közlekedési hír, várom én is. 0620 55 55 155. Blue Cantrell, Sean Paul, Breathe.

0: Best FM a legjobb zenék, Túl forró, Too Hot címmel Coolio dala szólt. Túl forró nem lesz, de a nyárias 30 fokot elérjük a hétvégén. Újból naposabb, szárazabb, melegebb lesz a kétnapos pihenő. De ma még egy hidegfront miatt felhősebb, záporosabb, zivatarosabb nap elé nézünk. Részletes időjárás jelentése a hírek végén. Mindjárt 8:30, jó reggelt, a TLC és a Waterfalls szól mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Figyeljünk a hűtőpultoknál. Évvégi gála a Liszt iskolában. Játszóteret avattak Várvölgyön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 5-e van, péntek. Figyeljünk a hűtőpultoknál. Megjelent az A2-es jelölésű egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Magyarázta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más terméknél is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazók, illetve gyártók, kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékezők számára is.
1: Több mint 100 diák lépett színpadra a zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános Iskola hagyományos modern tánc évadzáró bemutatóján. A tanulók összesen 27 koreográfiával készültek, amelyeknek a mesék, filmek és sorozatok világa adta a témáját. A közönség az évközbeni munkák mellett olyan produkciókat is láthatott, amelyek országos és nemzetközi versenyeken értek el sikereket. Az iskola modern táncosai az idei tanévben több diákolimpiai és országos bajnoki eredménnyel is gazdagították az intézmény hírnevét. Írja az AOL. 13 év után ismét játszóteret avattak Várvölgyön. A településen befejeződött a játszótér felújítása, amelynek eredményeként modern és biztonságos közösségi tér várja a gyerekeket. A több mint 9 millió forintos fejlesztés a versenyképes járások program támogatásával valósult meg. A korábbi játszótér helyén új játékokat és korszerű környezetet alakítottak ki, amelyet a gyerekek az átadást követően azonnal birtokba is vettek. A település vezetése szerint a beruházás nem csak a gyermekek kikapcsolódását szolgálja, hanem a családok számára is fontos találkozóhelyé válhat, írja az AOL. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Egyre melegebb időjárás valószínű térségünkben. Az előrejelzések szerint a következő időszakban a nappali felmelegedés fokozatosan erősödhet, és több helyen megközelítheti vagy meghaladhatja a 25 fokot. A hőmérséklet a sok éves júniusi átlag fölé emelkedhet, miközben az éjszakák továbbra is kellemesen hűvösek maradnak. A napsütéses órák száma várhatóan magas lesz, ami kedvez a szabadtéri programoknak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Frontok jönnek, mennek. Itt egy újabb hidegfront nyugat, észak-nyugat felől. Felhők, zápor, zivatar, és hát 26 fok körüli maximum. Így alakul a hét utolsó munkanapja. Aztán a hétvégére visszatérhet a melegebb, szárazabb, napsütésesebb nyári idő. Two Times, ez már a következő dal címe. Kétszer N. Lee dala, és hát kétszer, ráadásul kétszer egymás után jön DJ Miller, hiszen a ma esti Night Shift Extra-ban csütörtöki rezidensünk hozza újból a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereit mixben a házigazdával, White Boy-jal együtt itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jövő hét csütörtökön kerül a mozikba Steven Spielberg UFO-s filmje, a következő órában pedig alakváltók is jönnek majd. Shapeshifters, Back to Basics, és hozom az Airi mafiát is.
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. A friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szegeszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Új biológiai kockázatkezelési rendszer. Segítség a szülésre készülőknek. A két keréken közlekedőkre figyelnek a zalai rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 5-e van, péntek. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán. Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták hazánk első vírus törzsbankját, mondta el rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
2: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak. Stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
1: Júniusban is folytatódnak a szülésre felkészítő foglalkozások az Alavár megyei Szent Rafael Kórház szervezésében. Az ingyenes programokra a várandóság 28. hetét betöltött kismamákat és párjukat várják a zalaegerszegi járási egészségfejlesztési irodába. A 4 alkalomból álló felkészítés során a résztvevők egyebek mellett a várandóság alatti cukorbetegségről, a megfelelő táplálkozásról, a szülés megindulásának jeleiről, valamint a vajúdás és a fájdalomcsillapítás lehetőségeiről kaphatnak tájékoztatást. A szakemberek a szülőszobai történéseket, az édesapák szerepét, valamint a szülés utáni időszak legfontosabb tudnivalóit is ismertetik. A foglalkozásokon szó esik az anyatejes táplálásról, az újszülött gondozásáról és az úgynevezett aranyóra jelentőségéről is. Számolt be az egerszegi hírek.hu. Zajlik az újabb roadpoll akció. A héten a kétkerekű járművek kerültek fókuszba a megye útjain. A Nemzetközi Közlekedésbiztonsági Akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a zalai rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség, egy figyelmetlen manőver vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. Egyre inkább koranyárias időjárás körvonalazódik térségünkben. A nappali hőmérséklet többnyire 24 és 28 fok között alakulhat, a hétvége felé pedig ennél melegebb időszakok sem kizártak. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal. A napsütés várhatóan sokszor meghatározó szerepet kap, így egyre több helyen érezhetjük majd a nyár közelettét.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Ádám írja, kigyulladt egy autó Török Bálinton a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Hát köszönjük szépen, 0620 55 55 155 ide érkezett, és érkezik a következő a 90-es és 2000-es évekből. Tupac dala a California Love a Best-en.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Aki szereti a téli sportokat, mondjuk a síelést és enesztését, annak ott a helye, a tőlünk nagyjából 500 kilométerre található ausztriai Obertauernben, ahol az idei síszezont november végén, december elején nem más, mint a most érkező világsztár enesztése fogja megnyitni egy felejthetetlen koncerttel.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ma még hidegfronthoz záporokat, zivatarokat, felhősebb napunk lesz. Holnap-holnap után a hétvégén viszont az idei nyár első hétvégéjén elérjük a 30 fokot, melegebb, szárazabb, napsütésesebb lesz az idő a két napos pihenőn.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az idei nyár első hétvégén elérhetjük a 30 fokot, a Balaton 21-et iszató 22 fokos, szóval abszolút realitás lehet. A Fekszünk a strandon, a Bagosi Brothers Company dala. Ők is jönnek majd 10 után, és itt lesz a Soul to Soul is. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Rögtön zenélünk tovább.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Felmérték a vadállományt. Folytatódik az azbesztügy Zalában. A fiatalokra fókuszál a göcsei dombírozó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 5-e van, péntek. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben máshogy is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
2: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt, hogy a vadisznó állomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagysűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznó állomány csökkentése érdekében.
1: Újabb zalaegerszegi közterületeken mutattak ki azbesztel szennyezett kőzúzalékot. A legfrissebb laboreredmények szerint több parkoló és útpatka érintett, ugyanakkor 10 vizsgált helyszínen nem találtak szennyeződést. A város több érintett területet már lezárt. A veszélyes anyag eltávolítása pedig a tervek szerint a napokban megkezdődik. Balajt Zoltán polgármester közölte, az önkormányzat műszaki terveket készít a helyreállításra, amely várhatóan 100 milliós nagyságrendű költséget jelent majd. Az országosan több mint 250 települést érintő ügyben a kormány munkacsoportot hozott létre, és vizsgálják az osztrák bányák felelősségét is. Olvasható a Zalavár megyei hírportálon. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. göcsei dombírozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. Egyre inkább koranyárias időjárás körvonalazódik térségünkben. A nappali hőmérséklet többnyire 24 és 28 fok között alakulhat, a hétvége felé pedig ennél melegebb időszakok sem kizártak. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal. A napsütés várhatóan sokszor meghatározó szerepet kap, így egyre több helyen érezhetjük majd a nyár közelettét.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És jön közeleg a nyári napforduló, az év leghosszabb nappal, a legrövidebb éjszakája 4.46-os napkeltével és 20.45-ös napnyugtával. Előbbiről szól a Simply Red óraindító dala, jön a Sunrise, halljuk majd Whitney Houstont, Kylie Minogue-ot, Gloria Estefant és Ákost is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, 5 perc elmúlt 10, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: hogy akarod.
1: Best FM, a legjobb zenék. A péntek délelőtt a többszörös Grammy-díjas kubai énekesnővel, az USA-ban élő Gloria Estefannal folytatódik. A 80-as években kezdte pályafutását, de a köztudatban igazán 93-ban kiadott Mi Tierra című lemezével robbant be, amiért az első Grammy-díját is kapta. Most a Turn the Beat Around-ot halljuk.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési információk, autó és kamion koccant az M1-esen Budapest felé az M0-ás csomópontja előtt. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult dugó már 2 kilométeres. Az M5-ösön Budapest felé Lajosmizse és Táborfalva között bontják a terelést. A 64-es és az 56-os kilométer között csak egy sáv járható, a torlódás meghaladta a 8 kilométert, és felborult egy autó a 61-es főúton Dunaföldvár térségében közel az M6-os csomópontjához. A 3-as kilométernél a forgalmat megállították. Jó utat! Óvatosan, ha a dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Nem sokára foci VB, a döntő szünetében pedig Madonna is énekel. Hát tulajdonképpen a foci és a zene is összehozza majd az embereket. Music 11 után jön a pop királynője és a jazz meg az is.
2: Mit tehet a sejt, aki mit se sejt? Mit tehet a sejt, aki mit se sejt? Mit tehet a sejt, aki mit se sejt? Kit a sorsa sújt? Mit tehet a sejt?
1: Meghallgatjuk mindjárt a friss híreket, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Házi sertések között bukkant fel az afrikai sertéspest is, palack tilalmat vezettek be a foci VB meccseire. Borongós időnk lesz ma, de kiadós eső nem várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében. Ilyen eset eddig még nem történt Magyarországon, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Népik elnöke, országos főállatorvos.
2: Ezt az állományt paladéktalanul fel kell számolni, és a telep körül 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertést tartott felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatot. Tehát is ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található.
1: Törli a Budapest és Dubáj között közlekedő járatait a Fly Dubai. Július végéig nem utazhatunk velük. Akiknek már megvan a repjegyük, azoknak átfoglalást javasolnak, vagy visszakérhetik a pénzüket. A légi közlekedésben egyre nagyobb gondot okoz a közel-keleti konfliktus, ugyanis a kerozin a hormuzi szoroson keresztül jut el a különböző országokba, ez pedig hónapok óta blokkád alatt áll. Ennek hatására több légitársaság is előrejelezte, hogy törli a nyárra betervezett járatait. Egyébként csak májusban 13 000 gép nem tudott felszállni emiatt. Ezentúl egy interaktív térkép segítheti a szőlősgazdákat az aranyszínű sárgaság elleni védekezésben. A Nébi oldalán látható térképen folyamatosan követhetik a betegség terjedését, vagyis láthatják a fertőzött térségeket, így pontos képet kaphatnak arról, hogy a saját ültetvényeik mekkora kockázatnak vannak kitéve. A Nébi szakemberei arra kérik a gazdákat, hogy figyeljék az itt megjelenő adatokat, és heti rendszerességgel ellenőrizzék a saját ültetvényeik fertőzöttségét. Tilos lesz palackokat bevinni a futballvilágbajnokság meccseire. Korábban úgy volt, hogy fejenként egy darab üres, egy literes újra tölthető palackot beengednek a szurkolókkal, most azonban megtiltotta ezt a FIFA. Sokan felháborodtak ezen, hiszen valószínűleg nagy hőség lesz a meccseken. A FIFA képviselői azonban azt mondták, hogy a szervezők párakapukkal, ventilátorokkal és hűtősátrakkal készülnek, és a büfében kapható víz nem lesz nagyon drága. Felhős időnk lesz ma, de komolyabb eső sehol nem várható. A Dunántúlon lesz vastagabb a felhőtakaró, a keletebbre érők naposabb időre számíthatnak. Csak néhol lehetnek kisebb záporok, és csak a Dunántúlon élénkül meg a szél. 24-29 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig 12-22 fok valószínű. A hétvégén szikrázóan napos idő vár ránk, bár szombaton a déli és keleti megyékben előfordulhatnak gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Sok jó zene, kis helyen is elfér, például a délelőtt utolsó órájában, hát annyira sok az ismerős név, hogy hadd soroljak fel párat. Bob Sinclair, jön Janet Jackson a Hooligans, a Faithless Dido-val, Will Smith a Flip the Script, az órát a Best Life indítja az Uptown Girl-lel, 4 perccel múlt 11, hello, jó utat, jó munkát, Max Szemlevente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Jó kérdés, hogy hogy jöhet a folytatása a Legenda vagyok című 2007-es Will Smith Skippy-nek, ha az első rész végén meghal a címszereplő, ugye feláldozza magát a zombi apokalipszisben. Hát úgy, hogy átírják az első rész végét, lesz egy alternatív befejezés, amelyben életben marad, így teret engedve a második mozinak. Javában tart a forgatás, a premier dátuma még nem ismert. Én az elsőt láttam, szerettem, a másodikat várom, szólok, ha jön. A sötét sci-fi után irány a napfényes Miami, ki mással, mint Will Smith-szel.

0: Best FM, a legjobb zenék. A nyár első hétvégén visszatér a kellemes napsütéses idő, akár a 30 fokot is elérhetjük, úgyhogy irány a szabadba, a természetbe, a városba, a parkba, mindegy, csak mozduljunk ki otthonról. A fővárosban például a Nemzeti Parkok hete nyitó rendezvény várja az érdeklődőket a Városligeti Vajdahunyadvár udvarán. Lesznek természetvédelmi programok, játékok és foglalkozások, a belépés ingyenes, de a Várkert bazárban megrendezésre kerülő Várkerfest is színes programokkal várja az érdeklődőket a Dunaparton. Székesfehérváron a Közösségi és Kulturális Központ szervezésében holnap reggel 9 és dél között közösségi program és csicsergő dúdoló zenés foglalkozás lesz a Török Ignác utcai játszótéren. Szolnokon a 17. szolnoki tuning találkozót ajánlom, ingyenesen látogatható autós találkozó a Dock Terasznál a Tiszaparton. Pécsen pedig Sétatér Fesztivál kezdődik, szabadtéri zenei programok, ingyenes koncertek a Sétatéren. Egerben a dobótéri nyárköszöntő helyi művészeti csoportok bemutatója és ingyenes népzenei koncert lesz a főtéren, és még ebben az órában jövök zalaegerszegi, velencei, dunaújvárosi és bajai hétvégi és ingyenes programokkal is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Nemrég kimaradt a hétvégi ingyenes programajánlóból Zalaegerszeg, Velence, Dunaújváros és Baja, úgyhogy nézzük. Zalaegerszegen a Vizsla Parkban családi sportnapot tartanak, ahol amatőr ügyességi versenyeken lehet ingyenesen részt venni. Velencén a Velencei Tavi Kortárs Művészeti Fesztivál várja az érdeklődőket a Velencei Korzón és a Szabad Strandok környékén. A zenei és képzőművészeti installációk látogatása ingyenes. Dunaújvárosban a Dunaparti Szoborparkban szabadtéri művészeti sétát tartanak, ahol holnap idegenvezetés várja az érdeklődőket. Ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Baján a Sugovica parti sétányon zajló szabadtéri street art bemutatók és utcazenész fellépések egész hétvégén ingyenesen látogathatók. A Városi Könyvtár udvarán pedig mese délután és irodalmi felolvasóest lesz a hétvégi gyerekprogramok keretében. Jó szórakozást!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó étvágyat és jó hétvégét kívánok! Majoros Rita jön a péntek délután vele és Sophie Alice Baxter dalával indul. Maxim Levente vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyár végéig 10 milliárd eurós uniós forrás érkezhet hazánkba. A legnagyobb készletét dobja piacra a Lego. Sok helyen borult az ég, de csak kisebb esők lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter azt a törvénycsomagot, amely ahhoz szükséges, hogy haza lehessen hozni az uniós pénzeket. Ezt jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, hogy ebben főleg a korrupció ellenes intézkedésekről van szó. A miniszter arról is beszélt, hogy ha elfogadják a törvényeket, akkor augusztus 31-ig 10 milliárd euró érkezhet hazánkba. Ebből a pénzből a már előfinanszírozott projekteket számolják el, de jut belőle az elektromos hálózat fejlesztésére, a teljes hév és intercity flotta cseréjére, valamint bérlakás és kollégium fejlesztési programra és a kis- és középvállalkozások támogatására is. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Vas és Zala vármegyében. A Nébi közleménye szerint az ország többi részén nem esett elég eső ahhoz, hogy feloldhassák a tilalmat. A két vármegye kivételével tehát továbbra is tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, illetve a fásításokban és a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Megkezdődött az idei őszgida mentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel és helyezik biztonságba a veszélyben lévő állatokat. Tavaly országszerte csaknem 300 őszgidát sikerült megmenteni. A program folytatásáról Szabó Lászlót, a Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét kérdeztük.
2: Megvan az átrepülendő terület, amit kaszálnak. Lehet látni, hogyha őszgida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Az is eredmény, ha egy területet átrepülünk, nincs benne gida, nyugodtan kaszálhatják. Egyre több a drónos is, a gazdák is kezdik megismerni a programot, csak velük együtt működhet, nélkülük egyáltalán nem. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
1: Bekeményít a Lego, több mint 12 ezer darabos készletet dobnak piacra. A szedből a barcelonai Sagrada Familia templom mását lehet összerakni. Ha ez sikerül, akkor egy rendkívül részletes, több mint 62 centi magas és 47 centi széles építményt kapunk, ami a legnagyobb Lego szett. A készlet jelenleg több száz dollárért rendelhető elő, és a cég leghamarabb novemberben postázza majd a dobozt. Keleten naposabb, a Dunántúlon borongósabb idő várható ma, kiadós esőre viszont sehol nem kell számítanunk, csak néhol fordulhatnak elő kisebb záporok. 24-29 fokot mutatnak most a hőmérők, este pedig 12-22 fokig hűl majd a levegő. Hétvégére nyugodtan lehet szabadtéri programot tervezni, ugyanis ragyogóan napos, többnyire száraz időben bízhatunk, csak szombaton a déli és keleti megyékben lehetnek gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás pénteket, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Hú, elmúlt péntek dél, szóval már simán lehet a hétvégére hangolódni, például Melanie C dalával, de itt lesz a Ciplak is jön, Christina Aguilera és a Roy és Ádám is, de most még Sophia Liz Baxterrel indítom ezt az egész péntek délutánt. Jön a Get Over You!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Szép péntek délutánt kívánok mindenkinek. Hát most már tényleg visszavonhatatlanul itt a hétvége. Egészen kellemes kint az idő. Nincs az a nagy meleg, picit fújdogál a szél, de azért egész kellemes kora nyári időnk van, és a hétvégén is erre lehet számítani. De természetesen majd mindenféle információt és érdekességet hozok a mai délutánon is, napkérdését is. Úgyhogy egyszerűen csak töltsük együtt, és érezzük jól magunkat. Jön mindjárt a C-Block és a Time is Ticking Away, de itt lesz Melanie C is, most pedig a Nightcrawlers viszi tovább a jó hangulatot. Push the feeling on, itt a Best FM.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Már most sokan vannak az utakon, de a délután hátralévő részében pedig talán még többen lesznek. Sokan elkezdik a hétvégézést, mennek le a Balatonra, úgyhogy vigyázni kell ma is az utakon. Én pedig jövök folyamatosan a közlekedési információkkal. Az M1-es autópályán a főváros felé Herceghalomnál egy műszaki hibás autó nehezíti most az autósok dolgát. A 28-as kilométernél az átterelt sávban útszűkületen kell áthajtani. Nagyon erős a forgalom, úgyhogy lassulás, torlódás van az M3-ason Budapest felé, Bag és 60 között, úgyhogy hosszabb menetidővel kell számolni. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, nagyon-nagyon megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz az Ári Mafia és a bajnok. És zenél majd nekünk Jennifer Lopez is, itt lesz a Get Right, úgyhogy jön egy kis tánc.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újabb módszerrel próbálják megkicsalni a pénzünket a csalók. Visszavonult a filmezéstől Clint Eastwood, kiadós eső nem várható, de kisebb záporok bárhol lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a kiberbűnözők. E-mailt küldenek, amelyben arra hívják fel a figyelmünket, hogy földgázszámla tartozásunk van. A hamis levél teljesen lemásolja az MVM e-mailjeit, és a végén még a csalókra is felhívja a figyelmet. Csak hogy a cég szerint átverésről van szó, és egy hamis linken akarnak tőlünk pénzt kicsalni a bűnözők. Ezt a legkönnyebben úgy ellenőrizhetjük, hogy rákattintunk a feladó e-mail címére, ami nem az MVM címe. Ezért felhívták a figyelmünket arra, hogy ha ilyen levelet kapunk, semmiképpen se fizessünk. Három országból már nem jöhetnek vendégmunkások hazánkba. A Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból sem hozhatnak Magyarországra dolgozókat a munkaerő kölcsönző cégek. Erről beszéltek a kormány szóvívők a mai tájékoztatójukon. Azt mondták, hogy akik korábban érkeztek, azok maradhatnak és kérhetik a munkavállalói joguk meghosszabbítását. Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltás segítő pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára. Ezt mondta rádiónknak Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
2: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, aminek az összege 4 millió és 20 millió forint között van, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
1: Hivatalosan is visszavonult a filmezéstől Clint Eastwood. Hollywood egyik legismertebb színésze 70 éven át volt az egyik meghatározó alakja a filmiparnak, és több mint 70 filmben vett részt színészként vagy rendezőként. Pályafutása alatt 4-szer nyert Oscar-díjat, de más díjakkal is kitüntették. A színész május végén lett 94 éves, ezért döntött úgy, hogy nyugdíjba megy. A hollywoodi legenda utoljára a 2024-es 2-es számú Eskü című filmen dolgozott rendezőként. Felhős időnk lesz ma, de komolyabb eső sehol nem várható. A Dunántúlon lesz vastagabb a felhőtakaró, a keletebbre érők naposabb időre számíthatnak. Csak néhol lehetnek kisebb záporok, és csak a Dunántúlon élénkül meg a szél. 24-29 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig 12-22 fok valószínű. A hétvégén szikrázóan napos idő vár ránk, bár szombaton a déli és keleti megyékben előfordulhatnak gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, egy óra is elmúlt 4 perccel, úgyhogy megyünk tovább ebben a pénteki napban, és közelítünk a hétvégéhez olyan zenékkel, mint Lionel Richie és a Just For You, de itt lesz Lenny Kravitz is és a Fly Away, jön a Train és a Hey Soul Sister, most pedig Jennifer Lopez-zel és a Get Right-tal indul az óra, és akár indulhat ez a hétvége is.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, naptár szerint is itt van a nyár, hiszen benne vagyunk júniusban, és ez lesz az első júniusi hétvége, úgyhogy arra gondoltam a nap kérdésének, ma azt hozom, milyen egy tökéletes nyári hétvége, ki mit csinálna, milyen programokat, írja meg, vagy egyszerűen csak lazulna otthon, és medencézne, hogyha van mondjuk otthon medence, vagy mindenképpen elutazna valahová, kirándulna, vagy grillpartit csapna a haverokkal. 0620 55 55 155, ide jöhetnek az üzenetek. Milyen egy tökéletes nyári hétvége. El lehet engedni a fantáziát, miközben is csendes zenéket hallgatunk. Jön mindjárt C.G. Lewis és a Sweets for My Sweet, előtte a Red Hot Chili Peppers és az Other Side.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé. Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, sok esetben 10-15 percig is állnak a járművek, különösok nélkül. Aki autóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Az ott autózók figyeljenek Herceghalom térségében, mert egy műszaki hibás autó veszteg el a 28-as kilométernél az átterelt sávban, útszűkületet okozva, úgyhogy erre kell figyelni. Az erős forgalom és néhány sávzárással járó karbantartási munka is okoz torlódást az M3-ason Budapest felé Bag és 60 között, úgyhogy itt is hosszabb menetidővel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Fogtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Justin Timberlake-el indul majd a következő óra, jön a Rock Your Body. Üzenél majd nekünk a Solvay is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már idén megérkezhet az uniós pénzek első részlete. Májusban 1300 gyorshajtót mértek be a fővárosi trafipaxok, csak kisebb záporok lehetnek ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Augusztus végéig megérkezhet az uniós források első részlete. Idén 10 milliárd eurót hívhat le hazánk, ha addig sikerül törvényben rögzíteni a korrupció ellenes intézkedéseket. Ezt jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézy Dávid azt mondta, hogy ebből a pénzből egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. A miniszter hozzátette azt is, hogy további 4 milliárd eurót 2029-ig kell majd felhasználni. Ezt az összeget közösségi közlekedésre, környezetvédelmi és árvízvédelmi fejlesztésekre és aszály elleni védekezésre költenék. Több új környezetvédelmi intézkedésről döntött a kormány, ezt jelentették be a kormány szóvivők. Vagyis a kabinet felülvizsgálja a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszert, emellett a jövőben szigorúbban ellenőrzik az akkumulátorgyártó üzemek helyszíneit, és szeptember végéig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezettek be a legértékesebb védett állami erdőkben. Rengeteg gyorshajtót buktattak le májusban a budapesti trafipaxok. Egy hónap alatt több mint 1300 olyan sofőrt mértek be, akik a megengedettnél jóval gyorsabban közlekedtek. A rendőrség közleménye szerint a 6. kerületben fogták el a leggyorsabb sofőrt, aki az Andrássy úton 50 km/h helyett 122 km/h sebességgel száguldozott, ezért 312.000 forintos bírságot kapott. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest is Szabolcsvár megyében. Ilyen eset még nem történt Magyarországon, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta rádiónknak Nemes Imre, a NÉBIH elnöke, országos főállatorvos.
2: Ezt az állományt haladéktalanul fel kell számolni, és a telep körül 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, és ez ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található.
1: Keleten naposabb, a Dunántúlon borongósabb idő várható ma, kiadós esőre viszont sehol nem kell számítanunk, csak néhol fordulhatnak elő kisebb záporok. 24-29 fokot mutatnak most a hőmérők, este pedig 12-22 fokig hűl majd a levegő. Hétvégére nyugodtan lehet szabadtéri programot tervezni, ugyanis ragyogóan napos, többnyire száraz időben bízhatunk, csak szombaton a déli és keleti megyékben lehetnek gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Bizony, azok a felejthetetlen slágerek 2 óra után is érkeznek. Pontosítok, 2 óra után 4 perccel. Én Majoros Rita vagyok, szép délutánt, jó hétvégét kívánok a folytatásban is mindenkinek. A Simply Reddel érkezik mindjárt a Fairground, de táncolunk majd Dancellel, itt lesz a Pump It Up, vagy ugrálunk jobban mondva. Justin Timberlake pedig indítja az órát. Jön a Rock Your Body!
0: Best FM!

0: feeling me. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni.

0: példa, ha jó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelet.
1: Best FM a legjobb zené. Kinek milyen lenne egy tökéletes nyári hétvége ma délután? Ez a nap kérdése, hiszen ez az első nyári hétvégén vagy júniusi hétvégénk, úgyhogy jöhetnek a tervek. Kati azt írja, a tökéletes nyári hétvégén egy vízparti pihenés lenne a családdal, délelő strand, este bográcsozás és sok nevetés a barátokkal, mert hogy őket is vinnénk magunkkal. Tökéletes terv. Írt Tamás is, nekem egy motoros túra a hegyekbe, jó idővel, kevés forgalommal, este egy hideg fröccs a teraszon, ennél jobb nem is kell. Nem is hangzik rosszul. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, jöhetnek ezek a nyári tervek. De ha valaki megír

hozná a valós nyári terveit, na az is nyugodtan jöhet. Ajánljunk némi programot a többi hallgatónak is, én pedig ajánlok isteni zenéket minden programhoz. Vesz Elene hamarosan itt a Best FM-en, előtte egy isteni Simply Red dal megalapozza a délutáni jó hangulatot. Fairground a Best FM-en.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: Best FM a legjobb zenék, Vesz Alane dala után a legfrissebb közlekedési információkkal jelentkezem. Két autó ütközött az M0-as autót keleti szektorán Gyálnál, az M3-as felé vezető oldalon. A 34-es kilométernél a belső sáv le is van zárva, a torlódás több kilométeres. A 8-as főúton Székesfehérvár és a Várpalota között szal a korlátnak ütközött egy autó, a 22-es kilométernél a külső sáv le van zárva. A 46-os főúton Gyumaendrődön a főúton is baleset történt, a 42-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, kerülni pedig a városon belül lehet. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom a továbbiakban is az útinfókat. Vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Figyeljünk a hűtőpultoknál. Évvégi gála a Liszt iskolában. Játszóteret avattak Várvölgyön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 5-e van, péntek. Figyeljünk a hűtőpultoknál. Megjelent az A2-es jelölésű egészségesebbként reklámozott tej a polcokon. Ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Magyarázta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más terméknél is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazók, illetve gyártókereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékelés számára is.
2: Több mint 100 diák lépett színpadra a zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános Iskola hagyományos modern tánc évadzáró bemutatóján. A tanulók összesen 27 koreográfiával készültek, amelyeknek a mesék, filmek és sorozatok világa adta a témáját. A közönség az évközbeni munkák mellett olyan produkciókat is láthatott, amelyek országos és nemzetközi versenyeken értek el sikereket. Az iskola modern táncosai az idei tanévben több diákolimpiai és országos bajnoki eredménnyel is gazdagították az intézmény hírnevét. Írja az AOL. 13 év után ismét játszóteret avattak Várvölgyön. A településen befejeződött a játszótér felújítása, amelynek eredményeként modern és biztonságos közösségi tér várja a gyerekeket. A több mint 9 millió forintos fejlesztés a versenyképes járások program támogatásával valósult meg. A korábbi játszótér helyén új játékokat és korszerű környezetet alakítottak ki, amelyet a gyerekek az átadást követően azonnal birtokba is vettek. A település vezetése szerint a beruházás nem csak a gyermekek kikapcsolódását szolgálja, hanem a családok számára is fontos találkozóhelyé válhat, írja az AOL. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Egyre melegebb időjárás valószínű térségünkben. Az előrejelzések szerint a következő időszakban a nappali felmelegedés fokozatosan erősödhet, és több helyen megközelítheti vagy meghaladhatja a 25 fokot. A hőmérséklet a sok éves júniusi átlag fölé emelkedhet, miközben az éjszakák továbbra is kellemesen hűvösek maradnak. A napsütéses órák száma várhatóan magas lesz, ami kedvez a szabadtéri programoknak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép napot mindenkinek, ez a Best délután itt a Best FM-en. A legjobb zenékkel, a mikrofonnál Bénémet Di, a friss helyi érdekességekkel, aktuális hírekkel, és persze rengeteg olyan slágerrel a 90-es és a 2000-es évekből jövök majd, amiket biztosan kívülről fúj mindenki. Úgyhogy jöhet a hangerő, indulunk!
4: 88.9 Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A rossz munkahely nem csak a hangulatodra, hanem a testedre is hat. Ugye nem minden rossz munkanap jelent problémát, időnként mindenkinek vannak nehezebb heteik, konfliktusokkal, vagy túlterheltséggel, de van egy pont, ahol a feszültség már nem múlik el hétvégére, hanem állandósul, és csendben elkezdi felőrölni a testünk, a dolgokat és az elménk is. A kutatások szerint a mérgező környezet nem csak kellemetlen, hanem kifejezetten egészségkárosít. Azt mondják, hogy a rossz vezetés és a toxikus munkahelyi kultúra az egészségügyi költségek jelentős részéért felelős, és évente akár több százezer ember életét is befolyásolhatja. A testünk gyakran hamarabb jelzi, hogy baj van, mint ahogy mi tudatosítanánk. Ezek azok a figyelmeztető jelek, amelyeket nem érdemes ignorálni, például ha nem tudunk aludni, ha gyakran fáj a fejünk, folyamatos izomfeszülést érzünk, ugye állandó készenléti állapotban vagyunk, a testünk nem tud ellazulni, a stresszhormonok folyamatosan jelen vannak, romlik a mentális egészségünk, vagy egy jel lehet az is, hogy gyakrabban betegszünk meg, ugye a krónikus stressz az gyengíti az immunrendszert, hogyha gyakran vagyunk megfázva, levertek vagyunk, annak oka nem mindig fizikai, sokszor a mentális túlterheltség áll a háttérben. Az állandó fáradtság, a gyomor problémák is sajnos ilyenkor előjöhetnek, és megváltozhat az étvágyunk, úgyhogy a legfontosabb, hogy ne bagatelizáljuk a tüneteket, a testünk nem véletlenül jelez. Úgyhogy ha kell, akkor lépjünk tovább. Van, amikor nem a tüneteket kell kezelni, hanem a kiváltó okot megszüntetni. Hogyha a munkahelyünk tartósan rombol, akkor érdemes elgondolkodni a váltáson. Én pedig addig is itt leszek, és játszom a legjobb zenéket a Best FM-en.

0: FM, a legjobb zenék útinfókkal folytatjuk az M6-oson például Budapest felé. A 18-as kilométernél lévő Érdészak iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon most irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan Budapest felé a 22-es jelű Érd dél Martonvásár csomópont felhajtóágát is lezárták, helyette a 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban lehet a főváros felé vezető irányba felhajtani. És ugyancsak az M6-oson Bátaszék után a B és a C alagút között a dilatáció szerkezetet javítják. A 168-es és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A Himesházi Völgyhídon pedig a 180-as és a 182-es kilométer között a burkolatot javítják, itt a főváros felé vezető oldal van zárva, és a Pécs felé vezető oldalon járható egy-egy sáv. Óvatosan arra felé is, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Új biológiai kockázatkezelési rendszer. Segítség a szülésre készülőknek. A két keréken közlekedőkre figyelnek a zalai rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 5-e van, péntek. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán. Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták hazánk első vírustörzsbankját, mondta el rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
3: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak. Stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
2: Júniusban is folytatódnak a szülésre felkészítő foglalkozások az Alavár megyei Szent Rafael Kórház szervezésében. Az ingyenes programokra a várandóság 28. hetét betöltött kismamákat és párjukat várják a zalaegerszegi járási egészségfejlesztési irodába. A 4 alkalomból álló felkészítés során a résztvevők egyebek mellett a várandóság alatti cukorbetegségről, a megfelelő táplálkozásról, a szülés megindulásának jeleiről, valamint a vajúdás és a fájdalomcsillapítás lehetőségeiről kaphatnak tájékoztatást. A szakemberek a szülőszobai történéseket, az édesapák szerepét, valamint a szülés utáni időszak legfontosabb tudnivalóit is ismertetik. A foglalkozásokon szó esik az anyateljes táplálásról, az újszülött gondozásáról és az úgynevezett aranyóra jelentőségéről is. Számolt be az egerszegi hírek.hu. Zajlik az újabb roadpoll akció. A héten a kétkerekű járművek kerültek fókuszba a megye útjain. A Nemzetközi Közlekedésbiztonsági Akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a zalai rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség, egy figyelmetlen manőver vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. Egyre inkább koranyárias időjárás körvonalazódik térségünkben. A nappali hőmérséklet többnyire 24 és 28 fok között alakulhat, a hétvége felé pedig ennél melegebb időszakok sem kizártak. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal. A napsütés várhatóan sokszor meghatározó szerepet kap, így egyre több helyen érezhetjük majd a nyár közelettét.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután mindenkinek Zalaegerszegen, és ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérnek végig a nap második felén. És Béré Meddia vagyok, jövök friss hírekkel, helyi érdekességekkel, és a 90-es 2000-es évek ikonikus slágereivel. Töljük hátra, innen már művisszük a hangulatot a Best FM-en.
1: 88.9 Best

Best FM legjobb zenék. Most jön egy magyar rap duó, a BSV, amelyet Gaben és Matyi alkot. A formáció még a 2010-es évek közepén kezdett ismerté válni, és hamar a magyar modern hip-hop egyik meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát. Nagyon népszerűek a számaik, sokszor a párkapcsolatokról, a bulizásról és a fiatal felnőtt élet érzéseiről szólnak, ami miatt könnyen azonosulhatóak a közönség számára. A duó több nagy streaming és rádiós sikert is elért Magyarországon, és rendszeresen fellépnek fesztiválokon és a klubokban is. Nagyon erős az online jelenlét.

0: Best FM a legjobb zenék közlekedési infokkal. Folytatjuk az M3-ason, például a Budapest felé vezető oldalon az 59-es jelű 60 kelet csomópont felhajtóágát lezárták, helyette az 55-ös jelű 60 Salgótarján csomópontnál lehet felhajtani a főváros irányába. 60 térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat, ott a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Budapest irányába egyébként a 221-es és a 218-as kilométer között a leálló sávot lezárták, mert zajvédő falat építenek. Ami pedig az M4-est illeti Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira.

0: és a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és lesz még valaki.
1: Élvezd,
0: ha annak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 88.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Felmérték a vadállományt. Folytatódik az aszbesztügy Zalában. A fiatalokra fókuszál a göcsei dombírozó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 5-e van, péntek. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben máshogy is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
3: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagy sűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznóállomány csökkentése érdekében.
2: Újabb zalaegerszegi közterületeken mutattak ki aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot. A legfrissebb laboreredmények szerint több parkoló és útpatka érintett, ugyanakkor 10 vizsgált helyszínen nem találtak szennyeződést. A város több érintett területet már lezárt, a veszélyes anyag eltávolítása pedig a tervek szerint a napokban megkezdődik. Balajt Zoltán polgármester közölte, az önkormányzat műszaki terveket készít a helyreállításra, amely várhatóan 100 milliós nagyságrendű költséget jelent majd. Az országosan több mint 250 települést érintő ügyben a kormány munkacsoportot hozott létre, és vizsgálják az osztrák bányák felelősségét is. Olvasható a Zalabár megyei hírportálon. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. göcsei dombírozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. Egyre inkább koranyárias időjárás körvonalazódik térségünkben. A nappali hőmérséklet többnyire 24 és 28 fok között alakulhat, a hétvége felé pedig ennél melegebb időszakok sem kizártak. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal. A napsütés várhatóan sokszor meghatározó szerepet kap, így egyre több helyen érezhetjük majd a nyár közelettét.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, hello, szép délután mindenkinek, ez a Best délután itt Zalaegerszegen, a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Media, hoztam friss városi híreket, érdekes sztorikat, és persze a 90-es és a 2000-es évek legütősebb slágereit, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Nosztalgiázzunk együtt, itt a Best FM-en.
0: 88.9

érdemes kikapcsolni a telefont éjszakára, vagy jobb készenlétben tartani. Az biztos, hogy a telefonnak időnként szüksége van egy újraindításra, amit a szakértők is elismernek. A modern ember zsebében ugye ma már nem egyszerűen egy telefon lapul, hanem egy olyan mini számítógép, amely teljesítményben sokszorosan felülmúlja azokat az asztali gépeket, melyekkel régen dolgoztunk. Az okostelefon a kommunikáció, a munka, a szórakozás és a személyes szervezés központi eszközévé vált, és éppen ezért a legtöbben úgy bánnak vele, mint hogyha egy folyamatosan működő, soha le nem álló rendszer lenne. Na most a telefonok ugyan képesek hosszú ideig megszakítás nélkül üzemelni, de a szoftverek és a hardverek működése miatt időnként szükségük van egyfajta lélegzetvételre. Ez a lélegzetvétel pedig a legegyszerűbb formában az újraindítás vagy a teljes kikapcsolás. A kérdés, hogy milyen gyakran kell újraindítani a telefont, nem rendelkezik kőbevésett szabállyal, de a szakértők többsége egyetért abban, hogy heti egy újraindítás ideális. Ennek oka, hogy az okostelefonok operációs rendszerei folyamatosan futtatnak háttérfolyamatokat, ideiglenes fájlokat hoznak létre, alkalmazásokat tartanak készenléti állapotban és memóriát foglalnak le. Ezek a folyamatok idővel felhalmozódnak, és bár a modern rendszerek sokkal jobban kezelik a memóriát, mint korábban, a teljes tisztulás csak újraindítással történik meg. Egy friss rendszer gyorsabban reagál, kevesebb hibát produkál, és ritkábban fordul elő, hogy egy alkalmazás lefagy, vagy váratlanul kilép. Úgyhogy néha érdemes erre is odafigyelni. Közben pedig hallgassuk a legjobb zenéket itt a Besten.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM legjobb zenék közlekedési infokkal folytatjuk. Az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és vegyük figyelembe a sebességet korlátozó táblákat is. A 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópontban pedig a Budapest felé vezető felhajtó ágát lezárták, úgyhogy ott is figyelni kell nagyon. Aztán az M3-ason Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, így a forgalom a belső és az ellenkező oldal a belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. A 39-es kilométernél lévő Baktura aszott csomópont le- és felhajtóága mindkét oldalon járható. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

FM a legjobb zenék. Véget ért már a Best Deal, után át is adom a helyemet White Boynak, úgyhogy érdemes maradni, én pedig köszönöm a mai figyelmet, és Béni Meddiát hallottad. Szép estét mindenkinek, ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Külföldi munkavállalók korlátozásokról döntött a kormány, netes csalókra figyelmeztetnek a netes csalók. Indul a generációváltást segítő pályázat az Agráriumban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szigorított a kormány, a munkaerőkölcsönző cégek már nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, hangzott el a kormány szóvívői tájékoztatón. Ez szerint akik korábban érkeztek, azok kérhetik engedélyük meghosszabbítását, és a már beérkezett kérelmeket is elbírálják. Bejelentették azt is, hogy felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását és átmeneti védelmet biztosítanak a védett erdőknek. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a netes csalók. E-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívja a figyelmet, hogy a címzett vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte, átverésről van szó, aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. A jövő csütörtöktől újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat, ez támogatja a fiatalok sikeres startját. Részletek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától, Pesti Csabától.
2: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, 4 millió és 20 millió forint között, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
1: Majdnem 25 kiló marihuánát csempészett be az országba két díler, az egyiket Érden, a másikat Budapesten fogták el. Az 50-es éveikben járó tettesek Németországból hozták az anyagot. A magyar-szlovák határ előtt furfangosan elváltak, de így sem úszták meg, lecsaptak rájuk a rendőrök. A vagyon visszaszerzési eljárás keretében több mint 4000 eurót, 700 dollárt és csaknem 500 000 forintot foglaltak le a nyomozók. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A mai Night Shift extrában is a dance zenéké lesz a főszerep 120 percen keresztül. Mostantól 6-től 7-ig én White Boy, 7-től DJ Miller lemezjátszók mögött. Indul a péntek esti Night Shift extra.
0: Életünk

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: A Mixcloudon tessék keresgetni korábbi mixek után. Mindegyik Night Shift lemezlovas oda pakolja fel a korábbi mixeinek jelentős százalékát. Segítek, hogyha valaki az enyémet szeretné visszahallgatni, és közben olvasgatni is a mixekhez rendelt tracklistát, akkor mixcloud.com/DJ Whiteboy, ezt keressétek.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Mindenkinek jó jön még egy órányi denzen, azoknak is, akik már tegnap elkezdték a hétvégét, és azoknak is, akik csak ma csatlakoznak majd rá a hétvégi bulizásra. DJ Miller lemezjátszók mögött a következő 60 percben még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb dance himnuszok. Gyorsan helyet cserélünk, pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. But come on.
1: Yeah, Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this game.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új Intercity-k, hívek, bérlakások, van helye az uniós pénzeknek. Indul a Gidamentő program. Elég volt, visszavonul Hollywood ikonja. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az országgyűlésnek az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy ha rábólint mindenre a parlament, akkor augusztus végéig 10 milliárd euró érkezhet meg. Ebből juthat az elektromos hálózat fejlesztésére, új intercity és hévszerelvényekre, bérlakás és kollégium fejlesztési programra, valamint a kis és középvállalatokra. Támogatására is. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a fenyőfélék közepes, a csalánfélék, az útifű és a hárs alacsony közepes koncentrációban lehet jelen a levegőben. Szakemberek arra figyelmeztettek, hogy aki allergiás, az ne csak alkalomszerűen a tünetek erősödésekor szedje a felírt készítményeket, hanem rendszeresen. Megkezdődött az idei őszgidamentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel a veszélyben lévő állatokat. Tavaly csaknem 300 őszgidát sikerült biztonságba helyezni. A Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét Szabó Lászlót hallják.
2: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, lehet látni, hogyha ősz gida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, az őssuta találkoznak. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
1: Hivatalosan is visszavonult a filmezéstől Clint Eastwood. Hollywood egyik legismertebb művésze 70 éven át volt meghatározó alakja a filmiparnak. Több mint 70 produkcióban vett részt színészként vagy rendezőként. Pályafutása alatt 4-szer nyert Oscart, emellett több tucat jelentősebb elismerést is átvehetett. Május végén lett 94 éves, úgy döntött nyugdíjba megy. A legenda legutóbb a 2024-es 2-es számú esküt című filmben dolgozott rendezőként. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: És akkor duplázzuk a csütörtököt, szóval nem ha van kettős látás, tehát van kettős hallás is.
4: Valószínűleg van. Most már van. Ha eddig nem volt, akkor most már megcsináltuk.
3: Így, hát, szóval a csütörtök után a mostani pénteken is dances csütörtök, vagy dances péntek, szóval dance, na ez a lényeg. Igen. A legnagyobb dance induszok a 90-es és a 2000-es évekből köszönhetően csütörtöki rezidensünknek, DJ Millernek, úgyhogy...
4: Nem tudom, hogy fülelsz a White Boy, hogyha már itt tartunk, hogy mivel kezdtem ezt a mai szettet.
3: Hát ez a minimum, hogy saját magaddal.
4: Így van, és hát egy 20 éves dallal.
3: Na egy jó kis
4: ez
3: Only
4: a full eredeti, igen.
3: Akkor DJ Miller lemezjátszok mögött a mai Night Shift Extra-ban.
0: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Effivel nem ezt vitatkoztunk, csak egyikünk sem tudta pontosan. Valahogy szóba jött a Breaking, illetve a Breaking 2 című. Megvan?
2: Ne viccelj már. Biblia volt annak idején.
1: Hogy csak így tényleg így jelzés értékel azoknak, akik azt hiszik, hogy a...
2: Hogy a cirok söprűvel csak söpörni lehet?
1: Pedig azért a Kraftwerk Tour de France-ről lehet. Nem, hanem, hogy ugye arról beszélgettünk, hogy ezeknek a mostani táncos moziknak a Step Up.
2: Igen.
1: Hogy aki ugye azt hitte volna, hogy a Step Up-pal kezdődött a táncos mozik, hát nem. Hát és ez... akkor itt vesztünk el az Effivel, hogy a Breaking volt előbb, vagy a Flashdance. Flashdance 83-as, a Breaking meg 85-as.
2: Így van, viszont nem tudom, hogy a TikTokon egyáltalán rovarkodsz-e azóta, amióta ezt utoljára érintettük. Nagyon sok táncos, a magyarok közül is egyébként elkezdte ilyen nosztalgia vonat jelleggel feleleveníteni ezeket a filmeket, illetve a hozzájuk kapcsolható ilyen táncos zenés kultúrköröket.
1: Igen.
2: És hát nagyon érdekes dolgokat mondanak, hogy melyik zene hogy került be a filmben, miért, a táncosokat hogy találták, és néha ilyen elég extra módon, hogy tényleg ilyen tök véletlenül, mint ahogy a Barry Arit ugye megtalálták a Szerelem első vérigre, hogy állítólag a rendező ment a mellette autóval is szólt, hogy úgy nem akarsz szerepelni, vagy valami ilyesmi sztorit hallottam például. Igen, hogy őt is így találták meg a szerepet. Tehát Magyarországon is volt rejemlít, hogy a Harrison Ford, ugye, ahogy az ács volt, vagy mi, és akkor leszették az építményről, és úgy szerepelt a csillagokáborúja. Szóval ilyen jellegű sztorikat is szoktak mesélni. És azt hiszem, hogy az Ananásznak van például egy ilyen csatornája, nem tudom, rá emlékszel-e.
1: Igen,
2: ugye
1: igen.
2: Volt a Szabó Gyurika, a Steve, meg az Ananász, nekem ez a három
1: igen.
2: emberke maradt meg, akik ebben a breakdance, elektrik, bugi, ezekben a dolgokban ilyen úttörök voltak. És azt hiszem, hogy az Ananásznak van talán ez a csatornája, ahol nagyon-nagyon érdekes ilyen hip-hop történeti dolgokat mond, nem csak a tánc tekintetében, hanem a zenékre is kiterjedően.
1: Igen. Hát ezért én most nem fogom felrakni a telefonra, TikTokot, de azért ezt majd mindössz.
2: De azért most már ezgetve létsz.

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: És tegnap azért már kiveséztük ugye Imre dátumait erre a hétvégére vonatkozólag, most úgy nagy általánosságban, ha már most már hivatalosan is nyár van. Hogy alakul a nyarad, Rotty?
2: Rottynak nem mondanám, én szerettem volna egy kicsit szellősebb lenne, hiszen a gyermek már 6 éves elmúlt, és most van az, hogy lehet tervezni ilyen messzebb menős programokat, tehát akár ilyen nagyobb kirándulásokat ezzel, mi eddig gondban voltunk, hogy mennyit bír a gyerek a kocsiban, repülőben egyáltalán nem mertünk gondolkozni, és akkor most már az van, hogy akkor tudjuk, hogy mi a tűrő képessége a mannának, és ez egyre nyilván nagyobb, tágul, persze. Egyre nagyobb, és tervezgetünk azért olyan nagyobb kirándulásokat, ami mondjuk esetleg belecsúszik a hétvégébe, de ettől függetlenül azért van mindenféle, van nagy autós találkozó, háromnapos, van benne külföldi Bonnie M-es buli például, tehát felvidéki, egy Mr. President-tel megfűszerezve, meg a magyar élvonalból egy csomó, tehát van, ami ilyen fesztivál jellegű, de egynapos rendezvény, úgyhogy vannak benne nyári klubok, úgyhogy ilyen nagyon vegyes.
1: Te unatkozni nem fogsz.
2: Hát azért ismersz annyira, hogy nem azért, tehát nem vállaltam túl magam, de azért ez a heti 2-3
1: mondhatni
2: azért így...
1: A mennyiségről átértél a minőségre?
2: Mondhatjuk, igen. Nagy szavak ezek, de így, hogy te mondtad, így sokkal jobban tetszik.

0: legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Na hát akkor te, akkor mész tovább brúvolni ugye a borbárba.
2: Így van.
1: És akkor holnap lesz az a szuper titkos.
2: Hát az a privát, igen. Igyekszem majd többet mondani róla, legalább neked adáson kívül.
1: Már nem ennyit el lehet.
2: Így van. És akkor hát vagy túlélem, vagy nem, viccelek, csak egyébként nem, azért nem ennyire komoly a sztori, de nem tudom, hogy mennyire.
1: Mindegy, ha, akkor úgy fogalmazok, hogy ha tudsz, akkor gyere jövő
2: csütörtökön. Te több ilyen nem voltál, mint én, és még mindig jó, mondjuk
1: nem,
2: neked három tanod van. Tehát,
1: nem, voltam
2: minden. Jó, nem lesz ez olyan komoly, csak a privát, az privát. Na, egyébként én ezt tiszteletben tartom.
1: Jó van, Évikém, jó bulit akkor hétvégére, már és holnapra is jövő csütörtökön.
2: Jó hétvégét mindenkinek, hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új teljesítményértékelési rendszert kapnak a pedagógusok, csak akkor indul be a jéger, ha nincs más megoldás. Nem hoz lehűlést az átvonuló hideg front. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szeptembertől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, mert aránytalan adminisztratív terhet ró a tanárokra, nem ad valós képet teljesítményükről, és nem támogatja fejlődésüket. Magyar Éva kormány szóvívő elmondta, új értékelési rendszer jön majd, amelyet a szakmai szervezetek közreműködésével hoz létre a szaktárca. Hozzátette, amíg ez elstartol, addig is megmarad a munkáltató lehetősége a béremelésre. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest és Szabolcs-Szatmár-Berekben. Ilyen még nem történt itthon, csak a vaddisznóknál volt jelen a kór. 3000 jószágot tartanak az érintett telepen, mondta a rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke országos főállatorvos.
2: Ezt az állomány haladéktalanul fel kell számolni, és természetesen közben pedig a telep körülre 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, vért vesznek, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található, az állampolgárok fogyasszák teljes bizalommal.
1: Csak akkor indítják be a jégkármérséklő rendszert, rövidített nevén jégert, ha komoly veszélyről van szó, vagyis több mint 60% esélye van egy pusztító jégesőnek. Ezt közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Emlékeztettek rá, hogy a rendszer a zivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, így kisebb méretű jégszemek alakulnak ki. Jelezték azt is, hogy tavaly kevesebb hatóanyagot használtak fel, így a szezon indításához szükséges készletek rendelkezésre állnak. Összességében 8. sorozatban a 3. sikeréért száll harcba a győri Audi Eto, a hétvégén Budapesten rendezik a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét. A holnapi elődöntőben a Brest-Bretagne lesz az ellenfél. A másik ágon a Metz és a Cseszeme Bukarest csap össze. Vasárnap este a győztesek mérkőznek a végső diadalért. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egymásnak teljesen ellentmondó hangulatban érkezik majd ide a következő órába a Texas és a Black Eyed Peas. Mert amíg a Texas azt mondja, hogy I don't want a lover, addig a Black Eyed Peas pedig gőzerővel keresi a szerelmet. Now Where is the Love is jön majd nem sokára 8 és 9 óra között itt a Besten, ahol még Robbie Williams, Nelly Furtado és Timbaland is tiszteletét teszik.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Jazz FM a legjobb zenék, hogyha a G-Funk rajongóknak, illetve a barbecue és grill mániákosoknak van közös halmaza, akkor nekik például nagyon jó ajándék lehet a Sniffin Griffin elnevezésű barbecue szósz családból egy vagy akár több darab, mert hogy ezeket a szószokat nem más készíti, mint a most érkező Warren G. Jön,

Best of a legjobb zenék, simán belefért volna az is, hogy Robbie Williams ide látogat Budapestre a BL döntőre, de hát neki is volt egy fontos meccse vasárnap. A londoni Wembleyben egy jótékonysági gála mérkőzésen 16 millió fontot gyűjtött össze az UNICEF javára. Ő volt az egyik csapatkapitány, most meg ő jön itt a Best of a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, hát akkor érkeznek szépen sorban egymás után a Carter családtagja. Először Mrs. Carter, vagyis Beyoncé Knowles az Irreplaceable-lal, és aztán nem sokára Jay-Z is jön Rihanna-val, Chris Brown-nal és az Umbrella-val itt a Best FM.

Eszterhám a legjobb zenék. 19 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon jelent meg Rihanna harmadik nagy lemeze, a Good Girl Gone Bad. És hát ennek köszönhetően azóta, amióta picit esősebb az idő, mindenki énekli, hogy Ella, Ella, jön az Umbrella, itt a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Külföldi munkavállalók, itt az első korlátozás, segítik a generációváltást az agráriumban, kitiltják az otthonról hozott ivóvizet a foci VB-ről. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szigorított a kormány, a munkaerőkölcsönző cégek már nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, hangzott el a kormány szóvívői tájékoztatón. Ez szerint akik korábban érkeztek, azok kérhetik engedélyük meghosszabbítását, és a már beérkezett kérelmeket is elbírálják. Bejelentették azt is, hogy felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását és átmeneti védelmet biztosítanak a védett erdőknek. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a netes csalók, e-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívja a figyelmet, hogy a címzett vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte, átverésről van szó, aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. A jövő csütörtöktől újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat, ezt támogatja a fiatalok sikeres startját. Részletek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától, Pesti Csabától.
2: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, 4 millió és 20 millió forint között, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
1: Tilos lesz palackokat bevinni a futballvilágbajnokság meccseire, így döntött a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. Óriási a felháborodás, hiszen pokoli forróságban rendezik a jövő csütörtökön startoló tornát az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában. A FIFA megijedt, és most ígérget. Közleményük szerint nem lesz nagyon drága a büfékben a víz, emellett párakapukkal, ventilátorokkal és hűtősátrakkal is készülnek majd. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Egy kis Timbaland volt már az előző órában, úgyhogy ebben a 60 percben is érkezik majd a Maestro, nem is akárkivel, régi barátjával Justin Timberlake-kel és a Sexy Back-kel indítják hamarosan az órát. 9 és 10 között pedig jön még rajtuk kívül a Backstreet Boys, Shola Ama, a Counting Crows, The Loonies és David Guetta is.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Szokták mondani, hogy idegen nyelv gyakorlására egy nagyon jó módszer, hogy kedvenc dalaink szövegét lefordítjuk. Hát, hogyha valaki spanyolul szeretne tanulni, ne ezzel a most következővel kezdje, elárulok egy titkot, rögtön a cím, az ég egyet a világon nem jelent semmit, de ettől függetlenül nagyon jó. Jön a Paseo Dance!

Zenekar, a legjobb zenék. Eredetileg 26 decemberében került volna a mozikba a Shrek 5. része, de komoly riválisokat kapott erre az időszakra az új Bosszúállók film, illetve a Jégkorszak 6. része is akkor kerül majd mozikba, úgyhogy eltolták az egészet 27 nyarára. Jön a második rész betétdala Counting Crows-tól, Accidentally in Love, itt a Besztár.

Best FM a legjobb zenék betűpárokban érkeznek hozzánk az előadók így az óra vége felé. Először jön a G betűs csapatból a Gorillaz és a Der, majd őket követi Gáspár Laci és az És mégis forog a föld. Aztán visszalapozunk a D betűhöz, ahol majd a Dallunix és az I Got Five on It-ot, David Guetta és a Just a Little More Love követi itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Egészen meg lehet majd bocsájtani az időjárásnak, hogy így hétközben azért annyira nem volt nyárias. Mert szombat, vasárnap, sőt még hétfőn is minden be lesz pótolva. 28, 29 és 30 fokos nappali maximumok szombatra, vasárnapra és hétfőre. Se szelet, se frontot, se csapadékot, se túl sok felhőt nem jósolnak a meteorológusok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már interaktív térkép is segíti a pusztító kór elleni védekezést. Indul a Gidamentő program, 70 év, 4 Oscar, pihenőre tér Hollywood ikonja. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az országgyűlésnek az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy ha rábólint mindenre a parlament, akkor augusztus végéig 10 milliárd euró érkezhet meg. Ebből juthat az elektromos hálózat fejlesztésére, új Intercity és HÉV szerelvényekre, bérlakás és kollégium fejlesztési programra, valamint a kis és középvállalkozások támogatására is. Interaktív térkép segíti a szőlős gazdákat az aranyszínű sárgaság elleni védekezésben. A Nébih oldalán folyamatosan követhetik a pusztító kór terjedését, így pontos képet kaphatnak arról, hogy területük mekkora kockázatnak van kitéve. Az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei arra kérik őket, hogy figyeljék is a felületet, és hetente ellenőrizzék ültetvényeiket. Megkezdődött az idei őszgidamentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel a veszélyben lévő állatokat. Tavaly csaknem 300 őszgidát sikerült biztonságba helyezni. A Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét, Szabó Lászlót hallják.
2: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, lehet látni, hogyha ősz gida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, az ősuta, találkoznak. Az is eredmény, ha egy területet átrepülünk, nincs benne gida, nyugodtan kaszálhatják. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
1: Hivatalosan is visszavonult a filmezéstől Clint Eastwood. Hollywood egyik legismertebb művésze, 70 éven át volt meghatározó alakja a filmiparnak. Több mint 70 produkcióban vett részt színészként vagy rendezőként. Pályafutása alatt 4-szer nyert Oscart, emellett több tucat jelentősebb elismerést is átvehetett. Május végén lett 94 éves, úgy döntött, nyugdíjba megy. A legenda legutóbb a 2024-es 2-es számú esküt című filmben dolgozott rendezőként. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az elégedetlenek, illetve a pozitív életszemléletűek feszülnek majd egymásnak a következő órában. Az elégedetlenek csapatát erősíti majd a New Level Empire Wolf Katival és a Nem Elég című dalukkal, illetve a Depeche Mode az It's No Good-dal. Aki pedig abszolút pozitívan látja a dolgokat, az Crystal Waters, hamarosan jön a 100% Pure Love, de majd csak Jennifer Lopez és a Play után.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, miután letudta 93-as, 94-es két éves világ körüli turnéját a Depeche Mode. Hát többek között Dave Gahan kábítószer túladagolásnak köszönhetően pár percre a klinikai halál állapotába került. A zenekar zenei agytrösztje, Ellen Wilder pedig a régóta húzódó belső viszályok miatt kilépett a zenekarból. Akkor többen megkérdőjelezték a Depeche Mode jövőjét. Hát ennek már lassan több mint 30 éve, és a zenekar még mindig él és virul. A 97-es Ultra című albumról érkezik az It's No Good, It's a Best Damn.

Best FM a legjobb zenék, ami a szigeten a nagy színpad, az a Glastonbury-nél a Pyramid Stage. Jövőre ez 10 éve annak, hogy Craig David először fellépett ott, úgyhogy a rajongók, illetve különböző angol médiumok, rádiók és tévék aktívan elkezdtek kampányolni annak érdekében, hogy a 10 éves jubileumra jövőre hívják vissza Craig Davidet a Glastonbury-nél a Pyramid Stage-re. Walking Away, Craig David jön itt a Best.

Stefan a legjobb zenék. Elég sok párhuzam vélhető fel a két Michael videóklipje között. A 87-es Liberian Girl Michael Jacksontól és a 92-es Too Funky George Michaeltől. Mindkettőnek a videóklipjében csak végén jelennek meg ők maguk, addig pedig világsztárokat mutogatnak. Michael Jacksonnál híres színészeket, zenészeket, énekeseket, sportolókat, George Michaelnál meg leginkább topmodelleket. Jön a Too Funky a Best-en!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Eve Gangsta Lovin, Montel Jordan, This Is How We Do It, Mystic Scandalous, vagy éppen Flo Rida és Kesha, meg a Right Round. Szerintem így kell lezárni egy pénteket, és így kell elindítani egy hétvégét, mert hogy a mai Night Shift utolsó 60 percéhez érkeztünk itt a Best FM-en.
1: Ez a Night Shift a Best

Blast FM a legjobb zenék. Az elején nagyon nehezen kapott rá Brian Adams Magyarországra, hogy ezzel a képzavarral élek. 92-ben koncertezett először Budapesten, aztán kellett rá jó 11 évet várni, mire megint jön, de 2003 óta masszívan olyan 3-5 évente mindig visszatér hozzánk. Idén decemberben is újból meg lehet majd őt élőben tekinteni Budapesten. A Cloud No. 9 elérkezik most, Sikény remixében itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zene, kézilabda Final Four a hétvégén, szombaton és vasárnap az Üllői úton, úgyhogy szerintem az autósok már tudják, hogy ilyenkor hogy kell készülni lezárásokra. Délután 1-től egészen este 10-ig, mindkét napon, tehát 6-án is és 7-én is, Fék utca, Üllői út és úgy általában a stadion környéken.

Best FM, a legjobb zenék, ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt a péntek, úgyhogy arccal előre a hétvégének, a szombati menetrendet pedig remélem már mindenki ismeri. Hip-hop és R&B szombaton 6-tól 8-ig, Chill Lounge, Deep House vasárnap 6-tól 8-ig, és mindkét nap 8-tól Biki lesz majd a házigazda egészen éjfélig. Jön a Mystic, én meg megyek, jó éjszakát, nem?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...